Ragash dat Atlantif, if magaf, jif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum mai fator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, magamagama var. Ne tenebrek fel, megit sarum uccitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megekel, atsom tovab.